0: elnézést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Műemléki értékekkel ismerkedhetünk. Keresik az ország kedvenc kilátóját. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első Magyar Malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

mosdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, fogyatékossággal élő gyerekek versenyeznek ma Fóton. Nyárias időre van kilátás a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Demeter Diától hallják. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és a sport vezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatások után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádióknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt idén. A Mahart ügyvezetője közölte, ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Megtisztulnak a fővárosi átkelők, kezdődik az őszi hídmosási program. A munkálatok az Erzsébet hídon indulnak. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Mindkét nap reggel 7:30 és délután 13:30 között dolgoznak a területen. A hídon közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szinte már nyárias időre van kilátás a hétvégén. Ma délelőtt ugyan még lehetnek felhősebb tájak, napközben már alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb csapadék csak elszórtan alakulhat ki. Mérsékelt szélben 24 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is derült napos idő várható, délután észak-nyugat felől kezdődhet felhősödés, 25-30 fok közötti csúcsok várhatók. Hétfőn érkezik az újabb front, ennek következtében néhány fokot hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM, szép jó reggel, sziasztok! Indul a hétvége, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. Én Dandó Ádi vagyok, és mostantól déli 12 óráig én játszom nektek a legjobb rock zenéket. Szeptember 19-e van, 6 perccel múlt 6 óra, és ma a Wilhelmináknak kívánok boldog névnapot. Óriási nevek jönnek már az első 60 percben is. Perceken belül itt lesz a Slayer, érkezik a Pokolgép, és zenél majd a Van Halen is. Ez pedig az Ugly Kid Joe és az Everything About You.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Fél hét lesz 5 perc múlva, és jövő pénteken lesz 72 éves Craig Chucky So, a Jefferson Starship, majd a Starship gitárosa. Isten éltesse őt nagyon sokáig, következzen most az előbbi egyik legnagyobb klasszikusa. Ez a Jane.

0: Rock FM.
1: Már is folytatjuk Joan Jett legnagyobb slágerével, amiről kevesen tudják, hogy egy feldolgozás. Eredetileg ugyanis a The Arrows nevű brit csapat 1975-ös dala volt. Jön az I Love Rock and Roll.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Műemléki értékekkel ismerkedhetünk. Keresik az ország kedvenc kilátóját. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Így 3/4 hét előtt 2 perccel pedig jön a Britpop éra egyik legsikeresebb csapata, akik a következő dal miatt még a The Rolling Stones-szal is perben álltak, ugyanis a szóban forgó szám fő vonós motívuma Mick Jaggerék The Last Time című dalából lett átemelve, azonban engedély nélkül. Bár az összes jogdíj a Stones egykori menedzserére szállt, a dal a Rolling Stone és az NME magazinok szerint az év kislemeze lett, és 1999-ben még Grammy-díjra is jelölték. Ez a The Verve és a Bittersweet Symphony.

0: Rock FM. Már is jövünk vissza Alice Cooper 1991-es klasszikusával, ami amellett, hogy a droghasználat ellen szólal fel, vendégként olyan nevek hallhatóak benne, mint Ozzy Osbourne, Slash, Joe Satriani vagy Steve Vai. Jön a Hey Stupid!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, fogyatékossággal élő gyerekek versenyeznek ma Fóton. Nyárias időre van kilátás a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Demeter Diától hallják. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és a sport vezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatások után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádióknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkor lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: 110 000 utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt idén. A Mahart ügyvezetője közölte, ez több 100 nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Megtisztulnak a fővárosi átkelők, kezdődik az őszi hídmosási program. A munkálatok az Erzsébet hídon indulnak. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Mindkét nap reggel 7:30 és délután 13:30 között dolgoznak a területen. A hídon közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szinte már nyárias időre van kilátás a hétvégén. Ma délelőtt ugyan még lehetnek felhősebb tájak, napközben már alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb csapadék csak elszórtan alakulhat ki. Mérsékelt célben 24 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is derült napos idő várható, délután észak-nyugat felől kezdődhet felhősödés, 25-30 fok közötti csúcsok várhatók. Hétfőn érkezik az újabb front, ennek következtében néhány fokot hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

stupid. 103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat reggelt kívánok mindenkinek. Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és óriási rock dologkal megyünk tovább a második óránkban is. Már is érkezik hozzánk Ted Nugent, itt lesz az Iron Maiden, és megemlékezünk a csütörtökön elhunyt Deák Bill Gyuláról is. Úgyhogy mindenki hangosítsa fel a rádiót, erre kér minket az Autograph is. Ez a Turn Up The Radio, itt a 103.9 Rock FM-en. Turn it up.

103.9 Rock FM, 7:30 járunk 4 perccel, és egy hihetetlenül szomorú hír rázta meg az egész országot csütörtök reggel. 77 éves korában ugyanis elhunyt Deák B. Gyula, a Hobo Blues Band egykori énekese, a magyar blues koronázatlan királya. A mesteren egy rutin pacemaker beültetést hajtottak végre Zalaegerszegen, s ha bár az operáció sikeres volt, a legendás zenész szíve nem sokkal később megállt, és életét már nem tudták megmenteni. Köszönünk minden, Bill kapitány, legyen neked könnyű a föld. Mi most a következő klasszikussal emlékezünk rá. Ez a Hobo Blues Band és a Q.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A legtöbb vállalkozás találkozott már kibertámadással, végéhez közelít a szüret, délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok 3/4, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Végéhez közelít az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiunknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 évben nem termet. Arra a földön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Gyermekvédelmi korhatárt vezetne be az Európai Bizottság a kiskorúak közösségi média használata kapcsán. A javaslat egy jogszabálycsomag részeként tiltaná meg a 13 év alatti gyerekek hozzáférését a platformokhoz, 15 éves kor alatt pedig szülői hozzájáruláshoz kötné. A bizottság ezzel az online biztonságot kívánja növelni. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3.48 volt 2 perccel, és most kedden lett volna 74 éves Bencsik Sándor, vagy ahogy mindenki hívta, Samu. A P-Mobil, majd a P-Box gitárosa és egyik fő dalszerzője a 35. születésnapja után 8 nappal a mai napig tisztázatlan körülmények között vesztette életét. Rá emlékezünk most utóbbi klasszikusával. Ez a Bukott Angyal.

Rock FM. A következő óránkat az Aerosmith nyitja. Érkezik a Pump című lemez utolsó kislemezes dala. Jön a legjobb rock videó MTV díját is elnyerő The Other Side.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
4: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja mások is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első Magyar Malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
3: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggel, sziasztok! Ez itt a szombati rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is megyünk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára itt lesz velünk az AC/DC, jön a Guns N' Roses, és érkezik a Skid Row is. De előttük még a The Doors muzsikál. Ez a Riders on the Storm. Right.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Éppen ma egy hete volt 36 éve, hogy megjelent az AC/DC Thunderstruck című klasszikusa. A szám nem csupán új löketet adott az akkoriban kissé hanyatló népszerűségű banda karrierjének, de végül a csapat egyik legismertebb dalává vált, a maga több mint 15 millió eladott példányával pedig a mai napig minden idők egyik legsikeresebb kislemezének számít. És most nálunk is ez következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. A folytatásban Axl Rose-ékkal utazhatunk el oda, ahol zöld a fű és csinosak a lányok. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Kezdődik az őszi hídmosási program Budapesten. Nyárias időre van kilátás a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Demeter Diától hallják. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és a sport vezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatások után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádióknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt idén. A Mahart ügyvezetője közölte, ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Megtisztulnak a fővárosi átkelők, kezdődik az őszi hídmosási program. A munkálatok az Erzsébet hídon indulnak. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Mindkét nap reggel 7:30 és délután 13:30 között dolgoznak a területen. A hídon közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szinte már nyárias időre van kilátás a hétvégén. Ma délelőtt ugyan még lehetnek felhősebb tájak, napközben már alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb csapadék csak elszórtan alakulhat ki. Mérsékelt célben 24 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is derült napos idő várható, délután észak-nyugat felől kezdődhet felhősödés, 25-30 fok közötti csúcsok várhatók. Hétfőn érkezik az újabb front, ennek következtében néhány fokot hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM, és így az óra vége felé járva Isten éltesse Dave the Snake Sabo-t, a Skid Row alapító gitárosát, aki most szerdán lett 62 éves. Talán nem sokan tudják, de eredetileg ő játszott a Bon Jovi legeslegelső felállásában, mielőtt rátaláltak volna Richie Sambórára. Snake ugyanis John Bon Jovi szomszédja volt, akivel még tinikorukban megbeszélték, hogyha valamelyikük befut, a másikuk segít majd a karrierje egyengetésében. És tulajdonképpen így is történt, hiszen közvetve és közvetlenül is az énekes bábáskodott a Skid Row megszületésénél. Ugyanis még Sebastian Bach énekest is az ő szülei mutatták be a Skid Row tagjainak, és már így együtt nem sokkal később piacra is dobták első nagy lemezüket, mi pedig erről hallgatjuk meg az egyik legnagyobb klasszikusukat. Ez az I Remember You.

Rock FM. A következő órát a Def Leppard korszakalkotó klasszikusa nyitja 1983-ból. Jön a korai MTV egyik legnagyobb slágere, a Photograph.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kevés, de jó minőségű szőlőtermet esküdtettek a katonák. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok 3/4, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Végéhez közelít az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiunknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 évben nem termet. Ott nagy fagykár volt, hogy egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. Fékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehérszőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A tízhetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Gyermekvédelmi korhatárt vezetne be az Európai Bizottság a kiskorúak közösségi média használata kapcsán. A javaslat egy jogszabálycsomag részeként tiltaná meg a 13 év alatti gyerekek hozzáférését a platformokhoz, 15 éves kor alatt pedig szülői hozzájáruláshoz kötné. A bizottság ezzel az online biztonságot kívánja növelni. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel szombati kiadása. Engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Elindult a második félidőnk, de 9 óra után is a legjobb rockzenék várnak rátok. Hamarosan érkezik hozzánk a Red Hot Chili Peppers, zenél majd a Queen, és velünk lesz a Free is. Most pedig Meatloaf énekel. Ez az I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That.

103.9 Rock FM. Szeptember 24-én, azaz jövő csütörtökön lesz 35 éve, hogy megjelent a Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik című nagylemeze. A korszakalkotó korongon olyan slágerek kaptak helyet, mint a Give It Away, a Suck My Kiss, a Breaking the Girl, vagy a most következő Under the Bridge.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most hétfőn, azaz szeptember 14-én lett volna 76 éves Paul Kossoff, a Free 1976-ban elhunyt legendás gitárosa. Ráemlékezünk most a csapat első számos lágerével. Ez az All Right Now. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A következő óránk egy kanadai bandával indul, akik egy amerikai nőről énekelnek. Ők a The Guess Who és az American Woman.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 1039. Rock FM. Hírek.
1: Műemléki értékekkel ismerkedhetünk. Keresik az ország kedvenc kilátóját. Délelőtt lehet több felhő az égen. Köszöntöm Önöket. Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig a szombati rock reggel. Velem Dandó Ádival. Folytatjuk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik a Judas Priest. Itt lesz az Aerosmith. És zenél majd a Pink Floyd is. Ez pedig a Faith No More és az Epic.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Most szerdán lett 73 éves Lehr István, a V-motorok alapító billentyűse. Ő egyben az ország egyik legfantasztikusabb zeneszerzője is, hiszen olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Várj, míg fel kell majd a nap, a Jégszív, az Angyallány, a Tűzvarázsló, a Néz az ég felé, a Mindenki valaki, vagy a most következő Jég dupla viszkivel.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Most kedden volt 18 éve, hogy elhunyt Richard Wright, a Pink Floyd alapító billentyűse. Ráemlékezünk a most következő klasszikussal. Ez a Money, itt a 103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel utolsó 60 perce, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 11 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok, hamarosan énekel nekünk Ozzy Osbourne, itt lesz a Motley Crue, és érkezik Rob Zombie is. Ez pedig most a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. És úgy tűnik, a szeptember hónap igencsak fontosnak bizonyult Ozzy Osbourne karrierjében, hiszen a mester három nagyszerű lemezét is az első őszi hónap során dobta piacra. A Blizzard of Oz című bemutatkozó albuma 1980. szeptember 12-én, a No Rest for the Wicked című anyaga 1988. szeptember 28-án, a No More Tears című mesterműve pedig 1991. szeptember 17-én került a boltok polcaira. A korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Mr. Tinker Train, az I Don't Wanna Change the World, a Road to Nowhere, a Mama I'm Coming Home és a most következő ikonikus címadó tétel.

In the bush. 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És a végére értünk a mai szeánsznak. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak. Este 6-tól 8 óráig pedig Klamancsa Krisztiánnal nézhettek bele a Rock Lexikonba. Úgyhogy ne menjetek sehova, holnap pedig velem is újra találkozhattok. Reggel 6-tól ugyanitt várlak benneteket. Most pedig Rob Zombie-val búcsúzom. Az elmúlt 6 órában Dando Ellie-t hallottátok. Ez pedig a Dragula.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

egy kis emlékezés. Na, szuper szombat délután, hello mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és hát megkezdtük a rock hétvégét megállás, valamint megszakítás nélkül 18 óráig a legjobb rock dalokkal, meg velem Schubert Krisztiánnal. És szokás szerint lehet üzenni az SMS és Viber 20999-1039. Bármi van, de tényleg bármi, akkor osszuk meg. Segítsünk egymásnak. És akkor a kövi, Jamie Jamison, I'm always here.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

De van az. Majd nem lesz. Ez a 103.9 Rock FM. És hát vagytok már egy páran. Ez az Krisz nyomja csak. Ez például név nélküli. De jött üzenet Annától, Dávidtól, Gábortól, Ádámtól és Nikitől is. Hello mindenkinek. Aki nincs a listán, írjon. Az SMS Viber 20999 1039. Addig pedig jön a kövi Rolling Stones Sympathy for the Devil.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Köves úton, és hasonló még a helyzet a 20. kerületben a Vágóhíd utcában is. Legyünk figyelmesek. Ezeken kívül pedig van egy útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, úgyhogy itt is csak figyelmesen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Billy Idol és a Money Money itt a 103.9 Rock FM-en. Rick Springfield, a Justice Girl, lesz pedig az óra vége, de pánikra semmi ok. Következőben innen folytatjuk. Ígérem, pont innen.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

után vagyunk, nem egészen 8 perc áll. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock Cafe-ben, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És várok kb. Mindent, úgyhogy szaklassunk. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. All along the watchtower, ez lesz majd a next, de még előtte itt a You've Got Another Thing Coming.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Deep Purple és a Smoke on the Water itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig a bikinivel folytatjuk, jön a Mielőtt elmenjek, és a közeljövőben lesz két koncertjük is. Szeptember 25-én a Kőszegváros Fúvó zenekarával lépnek színpadra Kőszegen, és itt Budapesten pedig lesz egy őszi klubnyitó, méghozzá október 17-én a Barbanegrában.

0: rock közlekedés.
1: Van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán félpályás korlátozáson a 23. kerületben a Haraszti úton, és van egy lezárás a Péter Apostol utcában, úgyhogy itt is érdemes kerülni. És hasonló még a helyzet a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Bonnie Tyler és a Holding Out for Hero itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, The One and Only. Ez az óra vége. Aztán 14 óra, de folytatjuk. Egészen 18 óra egy nincs megállás, úgyhogy aki teheti, maradjon. Mondjuk ez nem is igaz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Mint mindig ugyanúgy együtt töltjük a hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És pörög tovább a rock hétvége egészen 18 óráig megállás, valamint megszakítás nélkül, csak ahogy megszokhattuk. Cserébe pedig nem kérek mást, csak infókat, üzeneteket. Úgyhogy üzenjünk az SMS Viber 20 999 1039. Köszönöm pedig, hozom is a kövét. The Who? Who are you? Most itt a rockon.

Ez a 103.9 Rock FM. P-Mobil, ha újra kezdeném, ez pedig a kövi, és ha én újra kezdeném, akkor Buszos Tomi már rajt lenne a listán. Igenis, bővült a jelenlét évünk. Szia Krisztián, fel a listára engem is, zuzzunk éjfélig, kitartást, Buszos Tomi. Köszönöm szépen, kitartást neked is. Igyek.

0: közlekedés.
1: Lezárás nehezíti a haladást. A 6. kerületben a Városligeti fasorban. Aztán a 11. kerületben az Albert utcában is, és van egy lezárás a 13. kerületben a Petneházi utcában is, úgyhogy ha tehetjük, mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Gary Moore és a The Loner itt a 103.9 Rock FM-en. 15 óra alatt egy tracknyivel Rockin' All Over The World, mint a sereghajtónk. Aztán You Really Got Me, Where The Streets Have No Name, Here I Go Again.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 8 perccel. Ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal a leges legjobb rockdalokkal. Lehet ezt még fokozni? Infokkal, üzenetekkel talán. Az SMS Viber 2999 a 103.9, de jöhet minden e-mailen és infokokat rockradio.hu. Köszönöm szépen. Addig pedig Whitesnake, Here I Go Again, ahogy ígértem. No, I don't.

Ez volt a Beatrice és a 8 óra munka itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt névnapozzunk, ma csajos nap van, Wilhelmina. Hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit. Too much time on my hands. Most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, méghozzá az Erzsébet híd előtt, úgyhogy figyeljünk. Aztán forgalmi rend változáson a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is, és van egy sávlezárás a Rákóczi híd Soroksári út lehajtóján. Itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Rainbow és a Long Live Rock and Roll itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem tudok elmenni mellette, kaptam egy üzenetet név nélkül, ami szerint a Whitesnake száma Here I Go Again, az nem Uri Go Again, és nem is annak ejtettem, úgyhogy valószínűleg a hangerővel lesz a baj. Adjunk rá, jó? Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ez most az óra vége, aztán majdnem fajtatjuk.

16 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon-nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát a show-nak folytatódnia kell, ez jön most a Queen-től, The Show Must Go On. És milyen igaz? Közben pedig még mindig jöhet kb. Minden. Az SMS Viber 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Hazai evezőkre vizezünk a folytatásban. Jön az Edda, akikkel legközelebb 26-án találkozhatunk majd a helyszíni négy falu. Aztán lesznek még itt koncertek. November 7-én Miskolc, majd december 4-én itt Budapesten a Barbanegrában. Ezek vannak egyelőre. Három koncert,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Vannak még lezárásaink, például a 8. kerületben a Donkó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában, és hasonló még a helyzet szintén a 13. kerületben a Szent László úton. Ha tehetjük, akkor inkább kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Billy Idol, Sweet 16, ez pedig az óra vége, aztán megkezdjük a mai Rock hétvége utolsó 60 percét, ugyanis 18 órától Rock Lexikon, de lesznek még itt jó dalok. A következő startalónk a Survivor lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

elkezdtük az utolsó órát. Egyrészt a délutánit is, másrészt pedig a mai rock hétvégét is. Hello mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban még Suvejt Krisztián. Ugyanis 18 órától Rock Lexikon, jön majd Klamancse Krisztián, viszont addig meghúzzuk, amíg vissza van a szokás szerint. Black Velvet, ezt azon most, közben pedig ha lenne infónk, ne tartsuk vissza. Az SMS Viber 20 999 103.9.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Omega és a, nem tudom a neved, itt a 103.9 Rock FM-en. Én viszont tudom a holnapi időjárást, úgyhogy gyors prezentálom, és részben felhős, részben napos lesz az ég felettünk, a délutáni maximum pedig 27 fok környéken alakul majd. És ez nagyjából így marad a jövő hét elején is, a legközelebbi esőt csütörtökre

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Bécsi úton, méghozzá a Vörösvári útnál, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán időszakos lezárás van a 9. kerületben a Szovjeszki János utcában, és forgalmi rend változásra kell figyelni a Budafoki úton, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Jesus Sinals, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megint Gamancse Krisztián, úgyhogy passzolom és a téged, Schubert Krisztián, ennyi volt egyelőre, de ne felejtsük, 20 órától Vekkelek és Rock the Night. Egészen éjfélig csak a legjobb rockdalokkal. Most pedig az Aerosmith-szel Libbenek, Love in an Elevator. További szuper hétvégét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon első órájának tervezett tartalma tátrai band Bob Seger, Chicago Double Play a nevek között, Edda, Peter Gabriel, Bergendi vagy a Sisters of Mercy Ofra házával kiegészülve. Van mit játszani, van miről beszélni, és a stílusok megint önmagukért beszélnek, 4 évtized rock munkássága, a beat rocktól, a klasszikus rockig, a populáris rocktól, a modern rockig. Klamancsek Krisztián vagyok, a mai kezdés a Slade óriási slágere 1984-ből. Minden idők egyik legjobb karácsonyi dalát is ők csinálták meg, azt a decemberi Rock Lexikonban már bemutattam. A mostani 1984-es dal címe Run, Run Away, ők a Slade.

Lexikon. Kovács Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban Bob Seger és a Shakedown legutoljára pont a születésnapját ünnepeltük itt a Rock Lexikon egyik hétvégi kiadásában. És akkor Bob Seger munkásságáról hosszan beszéltem, a Shakedown című dalt is emlegettem, mint amerikai listavezető 1987 májusából, miközben a Beverly Hills-i zsaru második részének fő zenei betétje. Bob Seger csapattal kiegészülve arra a névre hallgat, hogy The Silver Bullet Band és az óriási slágerek 1987 előtt is legalább két évtizeden keresztül a 70-es, 80-as években. Tátrai Band és a New York, New York még megelőzőleg ebben az esetben a szerző Kovács Tamás és Pál Völgyi Géza, és 1991-ben leigázza Magyarországot a szupersláger. A sor legelején pedig az első óra kezdődala a Slade és a Run Runaway a mai Rock Lexikonban. 1984-es a dal, a Slade minimum 1973-tól zenél, és időről időre visszatért a rocklistákra, a 80-as években pedig a poplistákra. Minden héten ebben a két órában csak is a legnagyobbak, legendás előadók, legendás együttesek, és hát persze a rock munkásság évtizedeken keresztül, mint amilyen óriási meglepetésre egyébként a Chicago munkássága is volt a 70-es, 80-as években, akkor változtak, amikor Peter Cetera 1986-ban kivált és szóló karrierbe kezdett. Bár a megmaradt tagok nem sokat teketóriáztak, új énekest állítottak a sorba, és szuperslágert csináltak már is 1987-ig abból, hogy Will You Still Love Me? A Chicago előtte azonban két évtizeden keresztül elképesztően jó slágereket állított csatasorba. 1976-ban is listavezető volt az If You Leave Me Now.

Mindezek után Chicago Double Play a mai rock lexikonban. Először is a Stay the Night 1984-ből, aztán egy újabb szerelmes dal, ha ez a felsorolásból nem lett volna elég, I Don't Wanna Live Without Your Love 1988-ból.

0: 103.9 Rock FM
1: és az Edda száguldás fényes vágyakon a Rock Lexikonban. Pataki Attila és Göböri Zsolt szerzeménye 1994-ből, miközben az Edda 90-es évekbeli munkásságáról beszélünk már, hátrahagyva a 70-es évek végét és a teljes 80-as évek populáris rock korszakát. És még a Chicago megelőzőleg, ez is a 80-as évek munkássága Double Play-ben. A Chicago 1984-es Stay the Night című dalát óriási meglepetésre Peter Cetera írja, és énekli is az örök dalszerző, aki a háttérben csúcsra járatja évtizedeken keresztül a legendás együttest David Foster. Ám az I Don't Wanna Live Without Your Love című dalban már nincs benne. Ez utóbbi 1988-as, ahogy említettem, Albert Hammond írja a dalt, aki 1972-ben az It Never Rains in Southern California című dalt világsikeré avanzsálja, és még az örök dalszerző és sláger író Diane Warren is szerzi a Chicago I Don't Wanna Live Without Your Love című dalát. A Double Play után tehát Edda és egy újabb hármas blokkon vagyunk túl a Rock Lexikon mai első órájában. Peter Gabriel 1986-ban a Szó albummal minden rekordot megdönt. A pályafutás legjobb nagylemeze lesz azok után, hogy 1976-ban kiválik a Genesisből. Peter Gabriel a 80-as évek kellős közepén vezeti az amerikai slágerlistát. Éllovas az angol slágerlistákon egy két Bush oldalán énekel duettel, de a legnagyobb durranás az MTV videódíjas Sledgehammer, vagyis a törőkalapács.

Az ausztrálok jönnek, látnak és győznek a 80-as évek végén. Bár az ausztrálok popban és rockban rendkívül erősek a 80-as, 90-es években. Ez most ebben az esetben a Midnight Oil munkássága. Egy dal, amely megrengeti az angol slágerlistákat. Egészen pontosan 1987-ben jelenik meg, 88-ban szeretne siker lenni, és 1989-ig lesz siker, 89 nyaráig. Midnight Oil és a Beds Are Burning. De elsősorban mondom még egyszer az angol és az európai slágerlistákon. Burgundy és a jelszó Love, szeretet. A Burgundy a 70-es évek elején még rock zenével próbálkozott, így sikerült. Demién volt egyébként ekkora dalszövegíró és a zeneszerző. És még Peter Gabriel és a Soul album, ami óriási durranás volt a világ számára 1986-ban, minden idők egyik legjobb nagylemeze, a róla kimásolt amerikai listavezető sláger a Sledgehammer, vagyis a Pöröly kalapács, MTV videódíjas klasszikus manapság már. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak csak is a legnagyobb slágerek a rock lexikonban, ebben a két órában. A populáris rock, a modern rock, a klasszikus rock és a beat rock témaköréből. A most következő kettős, először is a Sisters of Mercy, az angol érdekeltségű csapat, akik már akkor alternatív rockot szerettek volna játszani, amikor a 80-as évek végén talán erre még alig figyelt valaki. Pedig a Discorrosion című felvételük már megrengette az angol slágerlistákat. 1988-ban történik, hogy Ofra Haza pedig egy izraeli népdalt próbál csatasorba állítani, az eredeti verzióban sosem lett volna siker, de a remixnek köszönhetően óriási európai és később világsláger lett az amerikai slágerlistákat kivéve. Ofra Haza az Imnina Lou című dalt így énekelte.

a 88-as popsiker, és utána a szenzációs kettős 1999-ben The Sisters of Mercy és Ofra háza. Persze Ofra ekkor már csak a vokált adja ahhoz a dalhoz, hogy Temple of Love.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Ezt az előadót úgy hívják, hogy Van Stephenson, ez a Modern Day Delilah. 1984-ben tombol a világ számára a populáris rock, és a popkorszak legjaváról beszélhetünk, amikor a legjobb rockok is készülnek. Sokat szoktam erről beszélni ebben a két órában, amikor rocklexikon van. Van Stephenson írja saját magának ezt a dalt. Egyetlen óriási sikere, elsősorban az amerikai slágerlistákon. Paul McCartney még, az évszám ebben az esetben is 1984, No More Lonely Nights a dal címe, a szóló karrier egyik jelentős állomása, miközben Paul McCartney a 60-as évek végén még Beatles, a 70-es évek elején már Paul McCartney and the Wings, és a 80-as évekre csak Paul McCartney, és ezt az önálló nevet az ex-Beatle tartja évtizedeken keresztül, egészen a mai napig. Sisters of Mercy és Ofra háza még megelőzőleg ebben a hármas blokkban, a Temple of Love igazi különlegesség a mai műsorban. Ofra háza először is izraeli énekesnő, aki 1988-ban letarolja Európát az Imni Naluval, a The Sisters of Mercy pedig a Discorrosion című dalukkal önállóan a Szenzációs kettős és a Temple of Love 1992-es. Jövök hamarosan a mai rocklexikon második órájával, és a mai alkalommal a nevek megint önmagukért beszélnek. A második óra kezdődala, You Louise and the News, The Harrow.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon második órájának tervezett programja Michael Bolton és a Steel Bars. Tervezés alatt egy Top Gun soundtrack double play annyira divatos volt 1986-ban, hogy épp itt az ideje, hogy felelevenítsük a régi nagy klasszikusokat, manapság pedig mozi siker, a felújított változat Top Gun Maverick. John Cougar Mellencamp még a nevek között, a Night Ranger, a Dire Straits, és így tovább, a felsorolás nem teljes. Hugh Lewis and the News a második óra kezdő dalaként, és a The Heart of Rock and Roll. 1984-ben még nem tartanak amerikai listavezetőknél, erre minimum 1985-ig várni kell. Na de akkor jön a The Power of Love, 86-ban a Stuck with You, 1987-ben pedig a Jacob's Ladder. Minden évben a 80-as években minimum egy Hugh Lewis and the News óriási siker. 84-ből ez The Heart.

Ha valakinek ismerős volt ez a dallam, Edda. Így aztán már majdnem másodszor szerepelnek a mai Rock Lexikon két órájában. Korábban az első órában természetesen az eredeti együttes és az eredeti sláger, Száguldás fényes vágyakon 1994-ből. Most óriási meglepetésre Keresztes Ildikó, az eredeti Edda sláger feldolgozása. Egyszer a 2000-es évek elején megjelent egy válogatás lemez, az Edda slágerek feldolgozásában még például olyan nevek is bekapcsolódtak, mint az Animal Cannibals. Na de ők egy picit távol állnak a rocktól. Keresztes Ildikó? Nem. Michael Bolton és a Steel Bars még megelőzőleg. Az 1991-es album címe Time, Love and Tenderness. Michael Bolton zseniális dalszövegíró és zeneszerző is volt, például Cher esetében, na de saját magának is. Ezt a dalt is például ő írta saját magának, a társszerző óriási meglepetésre Bob Dylan. És a sor legelején a második óra kezdődala Huey Lewis and the News és a The Heart of Rock and Roll. 1984-ben még nincsenek amerikai listavezető felvételek, de szinte minden évre jut egy óriási siker. Klamoncsek Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon, valamennyi hétvégén, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben. Itt a Top Gun soundtrack double play. Emlékszik még valaki az eredeti Top Gun filmre 1986-ból? A szerelmi téma a Berlin és a Take My Breath Away, az egyik legütősebb sláger pedig Kenny Loggins és a Danger Zone. 2022-ben a film szintén Kenny Logginszal és a Danger Zone-nal kezdődik, egyébként is óriási 80-as évek remake a film. Ha valaki szerette az eredetit, nem mulaszthatja el a folytatást megnézni ennyi évtizeddel később. Törekedtek is rá, hogy visszahozza a 80-as évek hangulatát. És akkor törekszem én is, hiszen a Rock Lexikonban a Double Play, Kenny Loggins és a Danger Zone, és a Lover Boy és a Heaven in Your Eyes. Mindkét dal 1986-os.

0: 103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon.
1: És a Rock Lexikonban a Fleetwood Mac és a Dreams, az albumról, melynek címe Rumors. Stevie Nicks szerzeménye, nagyon jó énekesnő volt már a 70-es években is. Zseniális volt a szóló karrier, amikor a Fleetwood Mac szüneteltette a munkásságát majdnem 10 éven keresztül, de aztán 1987-től jött a Tango in the Night album, és akkor újra Stevie Nicks és Christine McVie énekesnők voltak, ahogy előtte is. A Fleetwood Mac és a Dreams 1977-es, később a Fleetwood Mac 78-ban Grammy-díjat kapott a Rumors albumért. Megelőzőleg Top Gun Soundtrack Double Play, az 1986-os óriási sikerek. Kenny Loggins és a Danger Zone, vagy a Loverboy és a Heaven in Your Eyes. A folytatásban John Cougar Mellencamp, aki a 80-as években még a Cougar középső nevet használta, a 90-es években elhagyta, így aztán John Mellencamp lett belőle. És óriási meglepetésre 1993-ban visszatért egy duettel. Róla azért tudni kell, hogy mindig egyedül szerepelt a főként amerikai slágerlistás dalaiban, de Michelin DeGeo cselló pedig bekapcsolódik 1993-ban azzal a dallal, hogy Wild Night.

Klasszikon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A csapat a Night Ranger, ez a Sister Christian, és az évszám megint 1984, a populáris rock tombolása, nem csak ebben az évben, de ha azt mondjuk, hogy a popkorszak legjava a 80-as évek közepe, főleg 1984, 85 és 86, akkor ez a három év is minimum a populáris rock tomboló korszaka. Olyanokkal pont, mint az imént hallott Night Ranger és a Sister Christian. Zorán még megelőzőleg, ahogy volt, úgy volt, a dalszövegíró zeneszerzők Stevanovic Dusán, vagyis Zorán testvére, és az elmaradhatatlan Presser Gábor, aki minden ilyen szuperprodukcióba bekapcsolódott, 1991 az évszám. És ha már a 90-es éveknél is tartunk, akkor 93-ból egy duett, egy újabb exkluzív klasszikus John Cougar Mellencamp és Michelin Degeocello és a Wild Night mai rock lexikonban. És a második órának is végzetesen közeledik a vége, de azért egy újabb hármas blokkra még van időnk, nem is akármilyen nevekkel. Dire Straits, Rick Springfield vagy a General. A Dire Straits évfordulója 1985-től 87-ig két éven keresztül tart folyamatosan. Igen, nem mondom rosszul. 1985 nyarán az egész világ a Brothers in Arms albumtól hangos. Az album abszolút number one, szinte minden slágerlistán. Később MTV díjat kapnak a Money for Nothing című dalért. Óriási siker lesz a Walk of Life, és 1987-ben még Brit Awards díjjal is kitüntetik őket, a közbenső Grammy díjakról nem is beszélve. Mark Knopfler írja szinte az összes dalt. Ezt is. Az albumról, melynek címe Brothers in Arms, íme a Dire Straits és a Your Latest Trick.

0: A magyar csapat neve generál.
1: Ez a kérdés.
0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban a mai alkalommal is csak is a legjobbak és a legszebbek is. A magyarok közül éppen most talán az egyik legszebb. A generál korai munkásságából. Rick Springfield még megelőzőleg és a Love Somebody talán egy kevésbé ismert felvétel Rick karrierjéből, aki a 80-as években nem csak a General Hospital című amerikai televíziós sorozatban játszott, hanem szinte minden évben voltak dalai, sikerei a slágerlisták számára. 84-ben pont ez. És az ennél is nagyobb durranás az 1985-ös Brothers in Arms album, amiről 86-ban és még 87-ig is jelennek meg felvételek. Mark Knopfler a dalszerző, abban az esetben is, hogy Your Latest Trick, ez már átnyúlik 1985-ből 86-ba. A Rock Lexikon mai adását pedig egy következő két óra követi majd szombatról szombatra és vasárnapról vasárnapra az ismétlésben. A szupernevek között még egy szenzációs hármas. Tony Banks, Phil Collins és Mike Rutherford búcsúzásnak. Ez is egy szenzációs album, pont akkor jelenik meg 1986-ban, amikor az első órában emlegetett Peter Gabriel és a Sue album. Így aztán jelenlegi Genesis tagok és ex-Genesis tag versenyeznek az album slágerlistákon, illetve a kislemez slágerlistákon is a különböző sikerekkel. A Genesis albumának ebben az esetben az a címe, hogy Invisible Touch. A róla kimásolt sokadik siker az In Too Deep. Klamoncse Krisztián vagyok, ezzel búcsúzom, köszönöm a mai figyelmet.

jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Na ki jött vissza? Én. Nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek. Túl vagyunk a Rock Lexikonon, úgyhogy ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig innentől egészen éjfélig Subait Krisztián. Bekeltem és pörgetem a legjobb rockdalokat, ahogy ígértem. Már is itt a Madhouse, aztán jön a Hot for Teacher is, na meg tudjuk, jöhetnek az infók, üzenetek is. Az SMS Fiverr 20 999 103.9.

Ez volt az Aerosmith és az I Don't Wanna Miss a Thing, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Bikini, akik legközelebb szeptember 25-én koncerteznek majd még hozzá Kőszegváros zenekarával, a helyszín Kőszeg. Aztán lesz majd koncertjük itt Budapesten is, még hozzá október 17-én a helyszín Oborba Negra. Ezekre hangolódunk most.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Köves úton, és hasonló még a helyzet a 20. kerületben a Vágóhíd utcában is. Legyünk figyelmesek. Ezeken kívül pedig van egy útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, úgyhogy itt is csak figyelmesen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

az Omega és az 1958-as Boogie Woogie Klubban, itt a 103.9 Rock FM-en. Breaking the Law, ez pedig az óravégi zárás, ugyanis 21 óról vagyunk egy picivel. Egy track, aztán jövök is vissza, amikor az a Kenny Loggins klasszikusával, Danger Zone. Pár perc és pedig

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk 8 perccel. Hála mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat estét. Folytatjuk, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber, de van e-mail címünk is, info@rockradio.hu. Ezekre mind lehet üzenni. Cserébe pedig itt a kövi Bon Jovi, Runaway.

Ez a 103.9 Rock FM. 33 év után újra ismét együtt zenélt a Deep Purple és Richie Blackmore. Erről bővebben és még sok minden másról is lehet olvasgatni a weblapunkon www.rockradio.hu. Ezeken kívül pedig akár online is lehet hallgatni minket, úgyhogy szerintem érdemes kattintani.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán félpályás korlátozáson a 23. kerületben a Haraszti úton, és van egy lezárás a Péter Apostol utcában, úgyhogy itt is érdemes kerülni. És hasonló még a helyzet a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Meatloaf és a Rock and Roll Dreams Come True itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön Gary Moore, valamint a Walking By Myself, és ezzel együtt zárjuk is az órát, de még csak fél táv, úgyhogy senki sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel. Nagyon-nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Rock the Night egészen éjfélig itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát igaz, hogy második etap, de van még vissza bőven. Például Bruce Springsteen, Born in the USA, vagy épp a Varga Miklós Band is a Valakire várva. És valamire várva is, ugyanis jöhetnek az infók, üzenetek, még mindig várom. Az SMS Viber 20 999 103.9.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

ez a 103.9 Rock FM. Hoztam egy breaking news-t a film kedvelőknek. Ma jelentették be a World War Z 2-t, azaz a Z világháború második részét, és Brad Pitt visszatér. Pontos dátum még nincs, de amint lesz, beszámolunk majd erről is. Város?

Ez a 103.9 Rock FM, Cream White Room, ez pedig a kövi. De előtte gyors nézzük, hogy milyen időt ígérnek holnapra és a jövő hétre. Részben felhős, részben napos idő lesz felettünk holnap, a csúcs 27 fok környéken alakul majd, és elvileg pici lehűlés mellett a napsütés marad egészen jövő hét csütörtökig. Akkor lesz némi eső, aztán a jövő hét végére visszatér a napsütés. Itt tudom.

0: Ez volt a Miért nem félsz itt a 103.9 Rock FM-en. Billy Idol, a Dancing with Myself, ez pedig egy újabb óra vége, ugyanis zárjuk ezt a 60 percet is, aztán megkezdjük a mai utolsót. Aerosmith, Walk This Way, Omega, a nyári éjjek asszonya, Somló Tamás, Gondolsz rám, és ez csak egy-két meg a kövi órába.
1: A

kellemes tartalat a mai utolsó óránk. Hello mindenkinek, ez még a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. 23 óra után 9 perccel benne az utolsó 60 percben, viszont nincs megállás a stúdióban még Schubert Krisztián. 20-999-1039, ezen pedig zaklatható vagyok. Csak bátran, Shocking Blue Venus, ez pedig már a Next.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Boss to the Wall itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a bikini, valamint az agy helyett, előtte egy gyors promó, ne felejtsük el, hogy holnap is Rock Lexikon. Déltől jön majd Kamancse Krisztián, és egészen 2-ig lapozgatja majd a lexikont, úgyhogy érdemes velünk tartani majd akkor is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Shoulders Man, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát benne a hajrában, a lassan a műsor a végéhez közelít, de egy-két rákra még mindenképpen lesz idő. Jön majd a You Could Be Mine, a Vörös a Szád és a is. Viszont mindezek előtt Iron Maiden, Run to the Hills, amit már el is indítottam.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.